datos. Shens asmi uqvebi achtis. Tsotit ari fikrok tkhon. Svast